A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Szuperstárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

Csak neked zenélünk.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

0: jumping.
1: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Enjoy this trip.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu.
1: It's been 3 years and the sound of explode still rings in our ears. Let us explode once again.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
0: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.
2: Are we ready? Come on, come on. Yeah.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: sexy.
1: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
2: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: sorry, sorry.
1: Egy zene nekem.
2: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
3: Ez.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: A legjobbak a legjobb helyen.
2: I'm David Guetta.
1: Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

1988 was just the beginning. And now, in 1998, the

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lápsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Radio.
5: Bulletin. Ma Baker is the FBI's most wanted woman. Her photo is hanging on every post office wall. If you have any information about this woman, please contact the nearest...

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak neked.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go. Yeah.
1: Vagy éppenséggel, oh yeah, csodálatos szép péntek estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádión, ez már a Private Night DJ Simonnal, azaz velem, ahogy az szokott lenni mindig, jövök pénteken este is, hozom az én fincsi zenéimet, lehet azt mondani, vagyis én szoktam mondani. Azt mondja, hogy plusz 36 70 45 95 95, ez még mindig a Viberünk, és ide lehet nekem írni, hogyha bárkinek bármi mondani valója van, azt ide leírhatja, és akkor én azt felolvasom. Jó diszlexiás módon megpróbálom felolvasni, lehet inkább így mondani, jobban így mondani. Azt mondja, hogy hát elég jó kis hetünk volt szerintem. Főleg nélkülem, ugye? Lehet azt mondani, hogy eltelt egy hét, és mindig azt mondom, hogy lehet azt mondani, igaz? És nem változik semmi, még mindig az van, hogy megyünk tovább. Az én fincsi All Day I Dream gyűjteményemből csemegézett lemezekkel, vagyis egészen pontosan mindegyiket végighallgattuk eddig. Most tartunk egyébként a 99. All Day I Dream kiadású lemeznél, amit 2023. szeptember 3-án adott ki az All Day I Dream. És hát ugye a múlt héten már pénteken hallottuk az A-oldalt, ahol is Tim Green és a The Night Is Blue pörgött. Ez egy ilyen kis mini album, ennek a B-oldala pörög most már, ahol is az első zene a B-oldal 1-es. A Gold of Gold, azaz arany az aranyból. Fincsi kis neotrance vagy éppen deep house, de lehet, hogy organikus house, ki ahogy szeretni hívja majd úgy. Oh yeah! Na, de szoktam mondani, hogy majd jövök még, meg az óját azt előbb mondtam. Hát akkor csodálatos kis kagylózást kívánok mindenkinek ebbe a két órába. Na még egyszer, oh yeah!

a londoni Team Green és az ő fincsi zenéje. A következőben megyünk tovább. A következő előadó, DJ és producer jön Francio Javier Montoya Pedraza, oh yeah, vagy inkább csak egyszerűen Frink és a Frisco EP, a Bondage Music 12061-es jelölésű lemezének a B oldala fog pörögni. Gyere, múlt héten az A oldal már lepörgött, most jön a B oldal, jön a Kalama című nóta. Mindjárt meg is hallhatjuk, hogy miről szól ez.

Na, aztán nézzük, hogy hogy is alakul itt ez a Viber. Rengeteg írtok, és nagyon örülök neki. Nagyon szépen köszönöm. Csodálatos péntek este van, ugye, ugye? De csak mert itt vagyok. Na, azt mondja, hogy itt van Encsike. Azt írja nekem, hello, hello. Szia, drága DJ Simon, sziasztok, szuperek. Encsike fülel, mint mindig. Gyönyörű szép estét kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Kellemes zenehallgatás nekünk is, jó adás neked. Puszcsika, Encsike. Ez ilyen kopi, tuti kopi. Minden műsorvezető ezt kapja. Ezt hittem megérdemlek valami különlegeset. Na, de azt mondja, hogy itt van velünk is a István és a család. Tudjátok, ők szokták körülülni a kis rádiót. Itt általában az indiának ugye a tüzet. De hülye vagyok. Na, szóval azt írja, itt vagyunk. Gyönyörű szép estét kívánunk neked, kedves DJ Simon, Erdélyből, Erdőszentgyörgy. Az is a család jelen. Nagyon örülünk neked, szuper úgy, hogy újra hallhatunk téged, és persze, hogy vártunk, gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, és hogy oh yeah, csak a fincsi muzsikák még mindig. Így van, köszönöm szépen István, jó kagylózást az egész családnak. Na, rögtön folytatom, keresek egy zenét. Hát, ha lesz valami megfelelő ide. Füllentettem egyébként egy kicsit, mert hát már megvan a következő, de se baj.

Szóval, hogy mondottam, füllentettem, mert hát Tim Green, persze, hogy természetesen a B-oldal 2-es érkezik még arról a bizonyos The Night Is Blue mini albumról. A zene címe csak annyi, hogy Jewel, vagy egy Jewel, Jewel, mindegy, gyémánt, vagy valami ilyesmi. Oh yeah, na ez kagylóz, ez is jó.

Közben padlózunk tovább, vagyis lapozunk tovább. A Viberem, ami még mindig a plusz 36 70 45 95. Közben így szólnék a Bazsi kollégához, mert megint figyel. Bazsi, tudjátok, a Bazsi, most már mondhatom, hogy kolléga, hamarosan debütál itt a Szuperen. Valami fincsi adása, azt mondtam, hogy szülinapomra hoz valamit, hát várjuk, várjuk. Mondom Bazsinak, hogy látod, közben keverek, közben játszok, közben infózok. Van az, hogy mindenre oda kell figyelni. Na meg persze olvasni kell a Vibert, ami még mindig, ahogy az előbb is mondottam, +36 70 45 95 995. Oh yeah! Azt írja nekem Lodás Szabi, hogy üdös Simon. Hello Szabi! Nagyon jó kagylózást kívánok neked is, úgy, ahogy Pútyer Lajos is ismételten itt van. És kagylóz, azt írja Pálinkás, szép estét DJ Simon, hát szóljon. Oh yeah! Hello Lajos! Örülök, hogy megint velem tartasz, úgy, ahogy Győri Zoltán is itt van, és azt írja, szép, szép estét, jó munkát kívánok, és jó pörgős zenét kívánok így péntek este. Hát a nagy pörgéstől azért kicsit elmaradunk, még mindig a 123 BPM-es ütemeknél vagyunk, ahogy az szokott lenni mindig péntekenként, de örülök, hogy itt vagy velem, Zoli. És jó kajlózás neked is, Alexa kis, Alexa már megint, bocsánat, Sandy küldött nekem megint képen, megint kajáról küld képet. Hadd folyjon a nyálam. Na mindjárt felolvasom, csak jön a következő zene előbb.

ami ugye persze természetesen, hogy a következő Frink zene, nem Fing, hanem Frink, F-R-rel, és a Purrá. Egy nagyon fincsi house, egészen pontosan 2021. szeptember 27-éről, egy igazi ilyen kis vágós deep megy, ézétek meg, mindenfélejnek is lehet mondani house, oh yeah, de én azt mondom erről, hogy ilyen kis klasszik house. Szóval azt írja Alexa, hogy szia Simon, Szandi vagyok, Marka Zol, ma este csak egy lazat csülköt sütöttünk kemencébe, nyilván Finlandiával kísérve, puszi Szandi. Hát természetes, hogy az ilyen csülköt csak is kizárólag Finlandiával lehet lekísérni, főleg ha van hozzá mindenféle. Jaj, ott van kukorica is a képen, jól van. Az jó, mert tudjátok, az többször a kukoricát többször meg lehet enni. Már ha szereted. Ha nagyon szereted. Jó itt vágyat szadni. Encsike azt írja, már megint kezded, mint annó két, épp két éve. Neked én magam vagyok a legkülönlegesebb, nekem meg te. Ó, hoppá, mit kaptam. Szóval érted, itt van velünk Reisinger Misi. Azt írja nekem, hogy jó estét, ó, jel bácsi. Hát igen, dicsértessék a Jézus Krisztus, R. Misi. Hello, Misi. Most, hogy így Jézus, tehát, hogy érted a nevemen szólított, tehát köszönöm szépen, és nagyon jó adást kívánok. Oh, yeah.

Na nézzük tovább a Vibert. Itt van velünk Hódémi. Azt írja nekem, hogy tiszteletem, most értünk haza a Lizával. Vagyunk fülelünk. És ő is egy képet küldött a vacsoráról. Hát jó van. Szerintem ez tuti akadni fog. Már itt torkon, érted? Tehát ahogy az kinéz, az ilyen... Vigyázni kell vele, mert nagyon akadósnak tűnik. Remélem fog is. Jó étvágyat majd hozzá akartam mondani. Imikém. Nagyon csodásan néz ki. Jó kagylózást nektek is. Úgy, ahogy itt van velünk, Kolozsimi is írja a csodás szép estét. Tomi, borzasztóan nagy örömet és jó hangulatot. Varázsló DJ Simon egy igazán különleges mondókával szeretnék köszönteni. A nagyon mély, nagyon depresszív, néha inkább teljesen üdítő, progresszív, igazább lazább és befogadóbb, vagyis emberbarát zenéid. A mi nagy kedvencénk, légy üdvözölve, drága barátom! Köszönöm szépen, Imi! Ez tényleg csodálatos, és jó kagylózást neked is! Itt van velünk Kókó Kovács László, Kókó Asszia, Alió Simon, oh yeah! Kérdezném a Szandikát, mikor lesz kész a csülök, mert viszek egy fasz a vodkát a kajom mellé. Oh yeah! Igen? Hát a szomszédba kéne laknom, lehet, nem? Hogy de? Ja nem? Vagy de? De hogy nem? Aztán már mehetnék is. Jaj, nem mondtam még el, mit hallgatunk. Na figyeljetek! 2023. októberét írjuk, és úgy volt az All Day Dream kiadó, hogy a 101. még a 100-as, ott átpattanunk a 100-as lemezem. 101. lemezként egy ilyen kis nyári szösszenetet szed össze, ami 2023 nyarán megjelent, vagyis hát nem adták ki, pontosan így mondva. Ilyen ki nem adott zenék válogatás lemezét hozta össze az All Day Dream 101. lemez gyanánt. Három lemezes, képzeljétek, isten ilyen jól néz ki. Nagyon sok ilyen ugráló fej, vagy emberke van egy felhőn. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy itt van a Double Touch, mint nem mint érintés, hanem egy, mint ausztrál DJ és elektronikai zenei producer Double Touch, és a zenéjük a Should We Know. Tudnom kellett volna, vagy tudnunk kellett volna. Hát erre a választ majd ti megmondjátok, viszont iszonyat jó zene szerintem, és tényleg igazi, deep, vagy éppen progressive house. Oh yeah, itt a Szuperem.

ezt egy picit ilyen kis minimálos háttérhangzás is legyen. Itt van például a következő Bondage Music, a Bondage 12062, így van, 2021. december 13-án jelent meg, ez egy Sasha Dive. Oh yeah, imádom a csávót, német DJ producer egyébként. Szóval Sasha Dive albumja, a Back to Life című album. Így bizony, egy három lemezes album, amiről pár zenét fel fogok dobálni, mert iszonyat jó zenék vannak rajta. Itt van mindjárt az A1, aminek a címe a Whispering Voices, a suttogó hangok. Oh.

Na tessék, itt van az új kolléga, írt nekem itt a Viberen, azt írja nekem, hogy szia Simi, a műsort, amit ígértem, persze, hogy hozom itt a Szuperen. Ezt hangosan kell mondani. Persze, hogy hozom itt a Szuperen, és persze neked és mindenkinek. És még hozzáteszi, hogy izgulok ám. Jó, azért össze ne pisíld azért magad. Jó lesz az, bazsikám, már várunk.

Az előbb volt már egy ausztráliai duo. Most meg jöjjön egy ausztrál Julian Matthew, vagy éppen Julian Matthew. Szintén ausztrál DJ, zenei producer. Aztán a címe Les Sasson Onya et a Soperen. Miért kell ausztrálnak meg franciául beszélni? Na de mindegy, itt van velünk Kosszú Gábor, majd egy talán megfejti. Azt mondja, jó estét, jó kagylózást!

nem is volt. Mákos tészta a zsebbe, Gorsimon mester, oh yeah, az őrület felső fokán. Gabinál is, hello Gábor, jó kagylózást neked is. Itt vagyunk Lovász Károly József Kárcsi barátomért, hogy hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózok, szép estét, hétvégét. És jó adást kívánok, úcsó kamion kész, még a papírmunka, aztán go haza. Végre hétvége. Oh yeah. Hát nem nekem, mert én holnap megyek, azért még egyet melózok. Csak hogy jó legyen nekem is.

Igaz, még a zene fele hátra van, de el kell, hogy mondjam, hogy a Drasso, aki ugye ausztrál, és a zene címe a Les Saisons, Les Saisons. Hát most ez francia, hogy a bánatba kell kiejteni, azt nem tudom, de a lényeg, hogy a vokált, a zenei vokált Juliette Menuier, aki adta, az bizony nem ausztrál, hanem egyenesen Franciaországból érkezik a hölgyemény, aki rengeteg, mondhatni azt, hogy ilyen újkori, suttogós, éneklős hangú hölgyemény, és sok zenébe hallható egyébként az ő vokálja a háttérben. Ez szerintem meg egy csodálatos zene, és be is kéne fognom most már a pofámat, de az van, hogy igazából szeretném bemutatni a következő zenét, ha már egyszer Sasha Dive Back to Life albumjánál járunk, majd egyszer ki tudom mondani. Akkor jön az Aoda 2, meghallgatom, és az is jó, és jön egy ilyen, mindig van egy elszállós, mint ez a zene, és éppen aztán Sasha Dive gondoskodik arról, hogy azért maradjunk a húzós vonalnál. Úgyhogy jön az Aoda 2 Sasha Dive-tól a This Is My Journey című nóta. Itt a Szuperen, figyelj!

És már patogunk is tovább a következő zenére. Azt mondja, hogy jön Luciano és az The Amazing Lilu egy igazi Lee Bridge remixben itt a Szuperen. Igazi fincsi zene, figyelj, fölépül. Meggyújtja a lámpát, és már kész is. Aztán adja hozzá a dallamot, hogy mit? Hát a dallamot.

megérkezett, aztán Kollár Gábor is a kagylózók körébe. Aztán persze, természetesen ő is írt nekem a Viberre azt, hogy a Hello Simon. Hello Gábor. Ma tele vagyunk Gáborokkal. Gáborok mindenhol. És azon is túl. Oh yeah, itt a Szuperen.

Kollár Gábor azt kérdi, hihetetlen, hogy te be tudod olvasni. Már szuper DJ, meg nem. Ez hogy van, kérdezem. Hát szerintem úgy van, hogy vannak lusták is közöttünk. Mi adásoló lustaság. Vagy valami ilyesmi. Azt írja nekem, Hódi, mi kagylózó körében Spongya Bob és Patrik. Hello Spongya Bob, hello Patrik. Jó, hogy itt vagytok. Hát mi van? Hogy hogyan?

De lehet az. Oh yeah, itt van az én imi barátom, Alföld Émi is. Azt mondja, hi, természetesen már 8-tól kajdózok. Helyes Imikém. Biztam benned, hogy itt vagy, mint mindig. Üdv a győrieknek. Üdv neked. Jó kajdózást.

Azért nézem és így olvasgatom Kolozsémit, na őt most nem olvasom fel, mert nekem ír. És ahogy Kolozsémit olvasgatom, hát neki aztán ezek a zenék például emlékeket ébresztenek. Én úgy vagyok vele, hogy nekem is. Én emlékszem rá, amikor ezt megvettem, azt feltettem a polcra. De buta vagyok. De egyébként tényleg, ez tök jó, hogy ilyen zenék is már tudnak emlékeket ébreszteni. Úgy, ahogy a következő is, bár még nagyjából az utolsó részleg hátra van. Ebből a gyönyörű zenéből, mert szerintem ez az, én ezt nevezem gyönyörű zenének. Luciano és az Amazing Lilo egy Lee Burridge Lightning editben. Természetesen itt a nagyobb szó Lee Burridge-en van, mert mint hogy ő készítette a remixet. De hát ugye a következő zene ismételten egy Sasha Dive lesz a Back to Life albumról, ami még mindig 2021. december 13-án jelent meg, és most már többször nem mondom el, hogy a Dr. Alban-nak volt az It's My Life-ja, a Sasha Dive-nak van egy My Life-ja. Ezt fogjuk meghallgatni a következőkben, megint egy kicsit ilyen kis minimálos durva, de nem annyira mégse. Inkább Finchy House érkezik itt, a Szuperen. Oh yeah!

valahogy konferáltam az elején, vagyis a végén a zenének. Ez itt ez Sasha Dive és a My Life című nóta, és amellett 9 óra elmúlt, és Bazsinak köszönhetően ismételten tudok üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádión. Ez itt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem egészen 10 óráig. Aztán tudjátok, általában a péntek van. 10 óra után senki sehova, ugyanis érkezik 10 órakor a Bagoly Express az én barátommal Kőszegi Gáborral, és hozza nektek a fincsi 90-es évek house zenét. Lehet, hogy a Kőszegi a 90 éves Bagoly, az öreg Bagoly hulladja a tollát, így van. És lecsepegteti nekünk ide, a szuperre. Itt van velünk Fritjó, annyit ír, hi sir. Milyen sir? Hello sir. Hello, Fritjó. Jó kajlózást kicsit neked is lehet mondani, mert hát tuti, hogy nem hallgatsz végig. Ja de, akkor sokat. És hát, ahogy Kolozsi Imi is írja, hogy hát ilyet nem igazán hallok. Hát más csatornákon biztos, hogy nem fogsz tudni. Az toti. Eszik a kolbászt, azt mondja, hogy Hodimir Liza meg reménykedik. Jaj, atyutika. Azért majd csücsköt adjál neki, de csak ha nem annyira borsos, meg hagymás, meg ilyenek. Na, rabogjunk tovább, jön mindjárt a következő zene. Bár ebből még a fele hátra van, ja nem? Ja, mindjárt akkor.

következő zene jön Vladovinos, olyan természetesen az argentin Buenos Aires-i csávó érkezik, Vladovinos és a Look Around, azaz a Néz Körül című nóta, Lucia Consolo, aki majd elkezd benne egy kicsit így közreműködni. Hihetetlen fincsi zene, lehet azt mondani, igazi rádiós tech house, vagy valami ilyesmi.

Következő Sasha Dive, a Biodal 2-es. Sasha Dive és Messi MC közösen érkezik. A zene címe In the Darkness. Oh yeah.

patogunk is tovább a következő ODI Dream zenével. Jön Shaiti, azaz Shai Tibi, egyenesen Tel Avivből a csávó. Ilyen kis valáskárosult a csávó, lehet úgy mondani, így röviden. A szene címe, oh yeah, a Summer O'Clock. A nyári időszámítás, lehet azt mondani, ilyen finoman, csak szépen. És már megint egy igazi csemege. Itt a szuperem. Azt kérdi tőlem Kolos Zsimi, hogy te fűtesz már? Hát én rövid gatyába, pólóba, nyitott ablaknál zenélek. Hogy hány fok van nálunk? Most éppen 13. Oh yeah. Itt

Azt írja nekem Fricsi, hogy de jó, neked nálunk 31 dögvész van. Jó, de azért most tegyük hozzá, hogy te azért túlsában. Ráadásul Texas környékén, vagy valami ilyesmi. Ott azért legyen is dögvész. Patanyálóra. Kicsit oda csapsz neki, aztán majd lehűt a szél. Vagy egy kis sörci.

Na figyeljetek, szuperek! Jön a következő Sasha Dive zene. Átpörgettük most már az A, B oldalt, jön a C oldal. Mint ahogy mondottam, három lemezes az album. A Back to Life album, a C oldal egyese. Érkezik a zene, amit Sasha Dive karölte Robert James Owens-el, alias Robert Owens-el. Azott létre, Robert Owens-el annyit kell tudni, hogy egyébként ő ohiói születésű csávó, 1961-ben született, és hát nagyon sok jó zenét hozott. Az alapjait Frankie Knuckles és Satoshi Tomi is felhasználta az ő zenéinek. Igazi house csemeg lehet azt mondani, itt meg most Sasha Dive, aki berobbantotta azt a zenét, aminek az volt a címe, vagy éppen az a címe, hogy Time Waltz Waits for No Man. Ilyen hülyén lefordítva, az idő nem vár senkire.

hajóval elcsesztem. Írja Fityó, hogy Maryland, nem Texas. És én kérek elnézést. Tisztában vagyok ezzel a dolggal. Itt van önünk, Bandes, azt írja, szia Simon, hogy ez a hegesztő jelen Csorvásról. Üdv neked és minden szuper hallgatónak, akik ismét a legjobb rádiót választották. Köszönöm szépen. Jó hajdózást neked is.

Jimmy hozzáteszi, hogy egy darab eső nem esett hónapok óta. Hát az van, hogy megmondom nektek őszintén, is Svédországban se volt. Jó, azért volt, több volt, lehet azt mondani, hogy lehet azt mondani, hogy több volt, mint Magyarországon eső. De igazából azt ilyen nagyjából összeszámolom. Ha otthon nulla, akkor itt kettő nap. Szóval tényleg ezt lehet mondani, hogy semmilyen eső nem esett. Hát ugye ráírják arra a számlára, hogy az El Niño effekt van, és hogy megint ilyen hőkupola-szerű dolog van itt fölöttünk. Hát azért én elhiszem, hogy lehet az... De mindig ezt a lehet azt mondani. Szóval, hogy a tavaly mínusz egy fok volt nálunk ebben a... pontosan ezen a napon. És most napközben majdnem 20 fok volt. Tehát úgy értem, hogy napközben mínusz egy fok volt tavaly. Most meg 14 fok van éjjel, vagy este. Napközben meg majdnem 20 fok volt ma. Hát ja. Szerintem nagyon meg fogjuk minni ennek a levét. Nem sokára. De ja. Inkább most engedjük el a dolgokat. Jöjjön a következő előadó, vagy előadók. Egy kettős, egy páros. LDS néven érkezik. Luca Daniel Schwarz egyenesen Németországból, Stuttgarti a csávó. Karöltve. Tercius van Pendroppal. Még egyszer. Tercius. Még egyszer. Tercius T betűvel írják. Tercius van Pappendorppal. Tercius van Pappendorp. Egyenesen Dél-Afrikából érkezik a csávó. Úgyhogy az ő kettősük zenéje. Címe az Evolution. Hát ugye ez mit tesz ki? Mindjárt meghallgatjuk. Figyelj, jön a Szuperen. Itt a Private Night-ban.

Sneak, a Sasha Dive, Back to Life album szól. A C oldal második zenéje, a Silver Lining, na még egyszer, a Silver Lining, On the Horizon. Hát ez is egy furcsa nevű zene, viszont annál jobb, és szerintem iszonyat. Fincsi lett? Oh yeah! Figyelj, mindjárt beindul.

azért ilyen titkot eláruljak mindenkinek, hogy már ennyien összejöttünk itt a Szuperen. Október 6-án ünneplem a 48. szülinapomat, 28-at akartam mondani. Beszélek itt félre már össze-vissza mindent is. És hát sajnos nem leszek jelen. Nem tudok itt lenni. Egyéb elfogadtságok miatt, mint például munka. De majd azért jövök pénteken, és azok fincsi zenéket nektek. Oh yeah!

addig menjünk tovább a következő zenével. Bazsi figyelmébe ajánlom a Lost Desert és a Koe Kie című nótát. Szóval még egyszer. A Koe Kie. Koe Kie.

na a Pet Shop Boys-os zene után menjünk tovább Social Dive zenével. Most már jön a D-oldal első zenéje. Egy interjú egy idegennel. Azaz, az Interview with the Alien. Oh yeah. Itt a Szuperen.

Balozs Émi elbúcsúzik, mert azt mondja, hogy hát reggel kelés van, nem a hátán, nem a lábán és nem az arcán, hanem korán kell kelnie, mint ahogy nekem is. Balozs Émi, érted? Korán kell. Kelés van, azt írja. Jaj, nekem is van, vagy kell. Úgyhogy igazából nagyjából két zene fog beleférni itt az adás időben, de a lényeg, hogy Émikém, köszönöm, hogy itt voltál. Kellemes pihenés neked. Holnapra kevés munkát, úgy, ahogy nekem nem lesz. Nekem sok lesz holnapra, de túl fogjuk élni. Ez biztos, mindig így volt. Oh yeah!

közben bejelkezett a háttérben, tudjátok, a az éjszakai bagoly, és azt írja nekem, hogy jó estét, én már készen. Én is. Nekem az a baj, hogy holnap bennem kell dolgozni. Igazából most csak három emberre kell majd figyelnem, meg ügyelnem, meg megmondani, hogy mit csináljanak, de az bőven elég lesz. Másnaposan mindenmire keveset fogok finnyolni. Szóval tudjátok, senki sehova. 10 órától érkezik hozzátok a az éjszakai bagoly. Kőszegi Gabi barátom ide a szuperre. De addig is van még minimum egy zene, az biztos, a második már lehet nem fér bele, de nézzük akkor a következő zene. Egy Armin Mirán nevű előadó jön egyenesen a Los Angelesból, föl a lezene címe pedig A Lovely Mistake. Ilyen kis szeretnivaló, tévedés.

éppen pörög, még egy percig aztán érkezik hozzátok az éjszakai bagoly, az Elysian és a Now, vagy éppen a Now We Are Free, egy 2024-es remixe, úgy bizony annak a bizonyos. Gladiátor című filmnek. Na én ezzel a dallal megköszöntem mindenkinek. Csácsumicsá. Sziasztok. Ami biztos, a jövő hét pénteken.

Hát akkor szép estét kívánok mindenkinek! Sziasztok szuperek, sziasztok éjszakai baglyok! Üdvözlök minden kedves hallgatót egy október 2-án, azaz pénteken, ami azt jelenti, hogy ismét itt a Nightlife, és elindul az Éjszakai Express. DJ Simon barátomnak köszönjük a nagyszerű 2 órát, de meg a fincsi muzsikákat, ami így péntekenként szokott lenni. Van egy Viber számunk, ami nem más, mint a 3670 45 95 995. Ha van kedvetek, írjatok!

zenei menükben pedig nem vár rátok más, mint Modern House zenék, azokból is a legjava. Két órán keresztül pörgetem ma nektek. És remélem, hogy meg lesz ez a garantált péntegesti hangulat. Csak is úgy, mint egy house buliba elmennétek. Csak itt nem kell fizetni a belépőért.

mai estőre egyébként még annyit kell tudni. Lesznek itt régi slágerek is, igazi modern köntösbe bújtatva. Elsőként kezdtem egy jó öreg 2001-essel, ami persze az alap. Mojo és a Lady, a Hear Me Tonight. Igazi house, abból is a legjava. Ezen pedig nem más, a formáció a Hot Lap és a Waitin'.

örömmel látom, hogy az éjszakai bagyok most már gyülekeznek. Mindenki felszállásra kész az expresszre. Hamarosan indítom a kalauzt. Azaz megnyitom az éjszakai bagoly naplót.

Itt az idő, hogy egy kicsit teret adjunk a franciáknak is. Az előadó pedig nem más, mint Hugel. Az a bizonyos francia. Ez 25 november 7.

Ezek azok a trackek, amikor az autóban hallgatod őket, aztán kapsz ingyen masszírt. Felbasszod a hangerőt úgy, ahogy kell, azt neki egy kis extra basszust, aztán azt veszed észre, hogy mint a valaki hátulról hátba baszna, ami pedig nem más, mint a basszus. Hát kérem szépen, ezek ilyen fajta zenék.

Folytatnám is a sort 2025. október 17-ével. Az úriember pedig a Pietro, aki elhozta nekünk a Bailandót. Szintén maradunk még az Afro House-os hangzásvilágnál. Megmondom nektek őszintén, ez amolyan szerelem első hallásra. Az az igazi laza, karibi hangulat. La fiesta, la siesta. Az a könnyed életérzés. Amikor tombol a nyár, ezek a nagyszerű dallamok szólnak, és akkor olyan szerencsés, aki ott van a tengerparton, jó koktéllal vagy egy jó hideg sörrel a kezében, és esetleg egy élő kis tengerparti beach party ezekre a zenékre rázza. Nekem volt benne részem, hál' Istennek. Ezért is mondom azt, hogy szerelem első hallásra. Az a szitu, amikor a kisgyerek ugye tátott szájjal várja, hogy jöjjön a nyalóka, vagy a fagylajt.

folytatom is a sort. 2025. november 28. Egy igazi pulzáló. Light and the Motion. Nassau és Ave. Ez pedig a Disco Ball. Amikor szintén az afro keveredik a house-zal. Nem hiába idő az Afro House. Aztán itt az idő, hogy nyissuk a Bagoly naplót. Elsőként Encsike írt nekem. Szia kedves Kőszegi Gabcsika, sziasztok éjszakai Bagyok, Kencsike jelenléti Pipa. Különlek ám, mint mindig, szép estét kívánok mindenkinek. Neked pedig szuper jó Adi, Puscsika Encsike. Szia Encsi, örülök, hogy itt vagy. Hello, hello. Másodiként pedig Erdély Herdő Szent György, itt van velünk is a Isti barátom. Akkor annyit ír, csodás estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi, az is a család jelen és örül neked újra. Bagoly Express-e fel oda neki. Köszönöm, hogy vagy és hogy újra hallhatunk. Köszi Istikém, örülök, hogy itt vagytok. Remélem, a lakodalom pedig szuper volt.

Aztán szerelem ismét a Viberen. Köszönteném Juhász Istinket is. Azt a bizonyos, méltán hírhet Péket. A komáromi punci mágnest. Aki ez még a vasorbába is hozzá tapad. Aki annyit érekem, szia barátom, sziasztok bagyok. Itt van Pistike is füle lezerrel. Csapassuk tesó, puszcsék a Pistike. Szia drága punci mágnes barátom, rég láttalak. Sipke Józsika felébredt, úgy látszik, és nyomja az éjszakai night shiftet. Hello Pistikém!

ami pedig a zenei színpadot illeti, ő nem más, mint Iren Hersh és a Take That. Ismét egy újabb éjszakai bagoly, itt van velük Győri Zolink is. Szép estét, jó munkát, jó pörgős zenéket kívánunk egy péntek estére. Szia Zolikám, remélem, hogy a pörgés az megvan. Melósoknak pedig természetesen jó munkát!

Ismét Viber, köszöntenem Garai Tibi barátomat is Káló Semjéről. Sziasztok Káló Semjéniek! Zizico, szia drága barátom, sziasztok szuperek, kellemes szép estét, nagyon jó hétvégét, és kibaszott jó szórakozás mindenkinek! Garai család és Káló Semjén egy disznókodás után hallgatózik. Meg is kaptam a képet, 170 kilós szépség, 172 pontosan, igazi disznóülés. Gondolom volt utána pálinkázás is. Örülök, hogy itt vagytok. És persze hüleléssel legkisebbtől a legnagyobbig.

szemem is pirít a Viberen. Köszönteném is Sándorunkat is, aki ma este úgy döntött, hogy a rádiónkat retro stílusba hallgatja. Kaptam is egy képet. A jó öreg retro hifi előkerült a cekrényből. Leporolta Sándorunk. Retro stílusba hallgatom a Super DJ rádiót. Adjatok igazi számokat! Most tesztelem az Equalizert. Kedves anyikám, ő azt illeti, ma nem retrót játszom, modernkori house zenék. 2020 plusz.

Megköszönteném a Simon Tornyai Fene gyereket is, Ladás Szabit. Szevasz Gabikám, végre elértelek kezdésnél, nem csak a záró tracknél. Szabi azt kérdezi, és az autó hátulját mivel tudod kinyitni? Hát a basszus kulcssal. Szia Szabikám, hatalmas pacsi.

szemem ismét a Viberen. Következő paciens pedig nem más, mint a frissen, frissen sült. Super DJ Rádiónak az új üdvöskéje, aki hamarosan debütálni fog az első műsorával. Ő nem más, mint Bazsi Debrecenből. Aki csak annyit ír nekem, szia, üdv neked is a darálóban. Azt írja, jó a muzsika. Küldött egy kis majmot is. Na, Bazsikám, úgy néz ki, megyünk az állatkertbe.

Balbazsi után üdvözlöm drága Frittyunkat is. Tudjátok, annan a tengeren túlról, egyenesen a Pocsolyán túl. Aki úgy kezdte, hogy küldött nekem egy jó pofa sört, csak nem Sopronit, meg Borsodit. És azt írja, a Bícs is megvolt, nagy tiszteletem. Hello Frittyó, hello sir. I hope you enjoy the house music.

leszek, köszönteném Jopinkat is. Szia Gabi, üdvözlet a vagyoknak. Akkor hangolodjunk a péntek esti jó muzsikákra. Jó mókolás Gabi, és szép estét mindenkinek. Szia kedves Jopi. Remélem, hogy neked is bejönnek ezek a house muzsikák. Aki egyébként ismer engem, tudja, hogy a Trance után az egyik másik kedvenc a house. Első helyen természetesen a Trance áll. De a house mindig is piszkálta a fantáziámat.

köszönteni Moroszlányt, és itt van velünk Nagy Zoli. Akkor peregjen az esemény a folyón, a csapból folyjon a ser, koccadjanak azok a poharak. Hello everybody! Csináljuk ki az éjszakát. Zoli azt írja, drága csaposunk, sért ide, bört ide. Tömény se árt. Legyél szíves, töltsél mindenkinek, hadd szóljon. Meg azt is írja, jéj, egy pista, egy pesta. Hát ez Zolikám, mint a fehér holló, olyan ritka, de itt van.

Punci Mágnes barátom is írt nekem. Juhász Istink azt írja, Bazsikám, nem majmot küldj, hanem egy jó ideg sört. Mert a Punci Mágnes bevonza azt is. Milyen igaz Istikém. Bazsikám az állatkertbe képzeli magát. Na de kinek a pap, kinek a papné?

ismét egy régi klasszikus, egy igazi örök kedvenc. The Ultra Nate és a E-Free. You got to live. Persze ez is egy kicsit meg van turbosítva. A modernkori követelményeknek megfelelve. 2026-os köntösbe bújtatva. Aki pedig ismeri a szöveget, tessék énekelni. Tessék feldobni a mancsokat a magasba. Igazi bulizós ez.

Viberünkön pedig az éjjeli baglyok kincselkednek velem, hiszen küldik itt a jobbnál jobb szebb képeket. Szigorúan alkohol tartalmúrakra gondolok, mint ahogy Garai TV barátom is megtette. Jutalom a nap végén, ami nem más, mint a kőbányai, na meg a Jimmy Bourbon. S azt írja, drága barátom, kedves egészségedre neked, és persze minden kedves hallgatónak. Tívi kémi, mi azt írja, akkor kedves egészségetekre. Én is megkezdem a sort vagy a sört. Nálam még mindig is a Jolivér vendégeskedik. Aranybarnával leöblítve. Köszönöm, drága barátos német is, Macskási Szilvit, Gedeon nénit, egyenesen Oroszlány Cityből, a női meg a férfi hajaknak a megformálóját, aki Oroszlány Cityba jár, érdemes bebukolni hozzá. Csodát tesz mindenkivel. Szia, Szilvikém! Hatalmas ölelés!

folytatásra pedig már itt van velünk a Kék Jónás, azaz Jonas Blue és a Maliv. Ez pedig az Edge of Desire. Modernkori klasszikus. Gedem néni pedig annyit ír, bocsi, újat elom, semmi nem úgy működik, ahogy. Istit üdvözlöm, ma a keresztanyjának a haját vágtam, emlegettük is az Istit. Szerintem a csávó azért csuklott egész nap. Kedves Istikém, ez egy közvetlen meghívó volt, egy sörény igazításra, 5000 ére.

esik az éjszakai pillangók, milyen rendesek itt a szuperen. Gedeon néni megírta, Istinek 1500, mint a kis kínai 1500.

szemem ismét a Viberen. Encsike írt nekünk. Ja, és persze sok szeretettel üdvözlöm az ifjú DJ Palántát a Pulykakakas városában. Kuszcsika, baszcsika. Már alig várom, hogy itt halljalak zenélni. Kuszcsika, Encsike.

a kedves bagyok, szokták mondani így a disznóvágás közben, hogy a bal és a bajszod. Garai Tibi barátom is olyan szerencsés, akinek hát úgy látszik a bal és a bajsza. Hiszen azt írja nekem, Bagoly úr, eddig is rengeteget zabáltam, de most vettem ki a fejecskét, azt gyűröm itt befelé két pofára. Tibi kém, az italról se feledkezz meg. A jó emésztéshez egyébként szükséged van rá. Jimmy Bourbonre. Na meg persze, jutalom a nap végén. Azaz kőbányai.

egyébként ez egy modernkori kedvencem. Aaron Hirsch és Techman közöse, a TikTok. Egyébként, hogyha halljátok, van benne olyan Nine Train-es hangzás is. Az igazi 90-es évekbeli klasszikus house. Ezekben az új zenékben egyébként ezt szeretem, hogy a régmúlt is bele van csempészve. Természetesen beöltöztetve. Ez olyan, mint amikor a csajra a nagymama bugyogó helyett rárakod a tangát. Ugyanezt érzem ezeknél a zenéknél is.

kedves Gedda néni barátosném, meg is jött a válasz a Punci Mágnestől. Aki annyit ír 1500, de hányszor 1500? Így van, Istikém, arról nem volt szó. Kis kínai is megmondta.

És egyébként Juhász Isti barátom mindig is az őszintességéről volt híres. Azt írja, nem csak csuklottam, hanem a hasam is ment. A szarezés az, amikor egyébként az ember fut, hogy összere szarja a bokáját. Azt írja, valaki kőbányait fogyaszt, én meg kőszegit. Barátom hozza a formát.

ez pedig bennem más, mint Sean Finn és az I Follow the Rivers. Követem a folyókat. Ez olyan, mint a TikTok. I follow you, baby. Jopi is írt nekem egyébként az előző trackkel kapcsolatban. Amolyan JD-s hangzása is van egy kicsit neki, Gabi, ugye? Ami azt jelenti, Jopikám, igen. Fel se tűnt, de most, hogy így írod,

Garai Tibi barátom is írt nekem, az iterről ilyenkor Isten ments elfelejtkezni. Ha a viszki elfogy, akkor még van jóféle házi alma. Azok a készletek. Ilyenkor egy kicsit irigykedem egyébként. Viszont elgondolkom az aranyos, hogy érzel érök, hogy egy házi főzdét beszerezni ide Skóciába. Jó kis kót gyümölcsel. Kifőzni igazi magyar módra.

Aztán ismét egy régi klasszikus, a Pump Up The Jam. Természetesen új köntesbe bújtatva. Pump Up The Jam. Vagy Pump In The Gym. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up, a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you'll find out if you do that. Aztán úgy látom, hogy Nagy Zoliéknál is megy a igazán itt az esti hangulat. Terű-terű asztalkám, a jó pofa sör mellett, azok az igazi házi szendók. Uborka, piros aranya tetején. Erről mindig a farsangi báj jut eszembe. Ott volt az, amikor az anyukák kipakolták a szendvicset. Támogassák ugye az adott osztályokat. Milyen jókat lehetett ott zabálni. Csak az a baj, hogy nem volt sör.

0: Győri Zolink is írja, a szám az ismerős, valahonnan jó régi zene ez is. Zolikában ma este erről szól. A régi klasszikusok. Újkori köntösbe bevújtatva. Ez olyan, amikor a mama bugyit leváltja a tanga. Ugyanez van a zenékkel is.
1: The jam, pump it up.

Aztán U.S. Isti Bari, ezt neked címezve, Gedeon néni írt neked itt a Mányveren. Na, mert mondjuk nekem is. Nagyon jó tolott, Gábor, Isti, nem kivártunk neked hasmenést, sőt, istenítve voltál.

szívőként gondolj bele. Isti elmegy 1500 épp a WC papírt venni. Abból is csak a minőségit, igazi cevát. Gedeon néni is izgatja itt a fantáziámat, hiszen olyan képeket küld nekem a Viberen, aki azt írja, én egész nap ezt pusztítottam. 2025, Mirabella. A Pál meg az Inka. Hát szívükém, kedves egészségedre. Az 50 fok legyen veled is.

Gyuri barátom is küldött nekem képet a Viberen, amint a legifjabb is már élvezi a zenét. Egy gyönyörű kis álló hangfal mellett. ITV-ként hiába. A vér nem válik vízzé. Apuka anyuka szereti a zenét, és így a legkisebb is. Büszke vagyok rátok, kedves barátom.

és mik derülnek ki? Kedem néni annyit ír, WC-papírt nem kap 1500-é. Hej, Szilvikém, ez Magyarország. Változnak az idők, na meg az árak is. Nem emlékszem, régen 1500 azért még lehetett cevát kapni. Mekkora nagy feeling volt egyébként így az általánosba. Akinek ceva zsebkendője volt, hát az már nagyon menőnek számított.

És amint látom, Simon Tornyai fene gyerek barátom Ladás Szabi se tétlenkedik. Hiszen ő is az öt csillag mellett döntött. Csak is az original. Mr. Heineken. Kedves egészségedre!

szemem újra Viberen. Juhász Isti is küldött nekem egy képet. Gösszer! A citromos. Csak itt látok valami elszomorítót is, mégpedig 2 darab 0-át. Isti azt írja, félek, hogyha megiszom én is egy nagy 0 leszek.

kedves magyok, egy találós kérdés, ami így eszembe jutott Juhász Istinek a küldött képe után. Egy igazi klasszikus. Mi a különbség az alkoholmentes sör és a jó csaj között? Hát kérem szépen az, hogy az alkoholmentes sörnek ugyanolyan az íze, de hiányzik belőle a lényeg. Ezzel szemben a csajnak teljesen más az íze, de megvan a lényeg. Kedves uraim, kinek mi a véleménye erről?

És egyébként a másik kérdés így az alkoholmentes sörrel kapcsolatban. Az alkoholmentes sörnél miért nézik a boltba, hogy 18 éves vagy-e vagy nem? Ez is egy érdekes kérdés, ugye? Meg az, hogy valójában az alkoholmentes, az tényleg alkoholmentes? Ezek a nagy kérdések.

Ava, Ava. Gyerekek, a Babes on the Run. Na meg a Power. Csak előjönnek azok a régi klasszikusok. Jó kis Jacko. Vagy a Jacko. Nagy Zoli annyit ír, ha így folytatod a ma estét, sokat gyára is kalapot emelek. És igen, Zolikám, még Jimmy is lesz szerintem. Sőt, még Balázs Pali is. Mindjárt megnézem, mi van itt a repertoárban.

És hogy a Simon Tonyai fene gyerek írja, az alkoholmentes sör az már majdnem a guminővel van egy szinten. Szabikám, a mostani guminők is elég élethűek. Gondolj bele, hogyha AI-jal van felszerelve. Nem is rossz ötlet amúgy. A guminő meg az AI. Egy-két írsai után az így jönnek itt a gyönyörű ötletek. Főleg itt 11 óra után 5 perccel. A Super DJ Rádióban. Velem Kőszegi Gabival, na meg veletek az éjszakai baglyokkal.

közben, ami drága ingyen, csaposunk is írt nekem a Viberen. Az a zencsike. Nos, akkor jöhet egy fincsi Pezsi. Ha már a zene is bezseg. Illetve egy jó kis mimóza koktél. De csak ha a főri megengedi encsikének. Halljátok, mimóza koktél? Ajajaj, milyen pervez dolgok jutnak itt az eszembe. Mimóza meg koktél. Hú-hú. Vagy hú-hú. Majd pedig a zenét illeti Chris Lake, Chemical Brothers és a Galvanize. És ahogy Nagy Zoli írja, de csak a Red Bull-lal jöhet a Pezsi. Hát Zolikám, nekem a Red Bull-ról más jut eszembe. Jó kis whisky bomba. Annó mennyit nyomtuk. Van meg a Red Bull vodka. Volt ott minden. Ahogy lehet, hogy szakmát tévesztettem, mixerre kellett volna annó elmenjek. Mixerekre is ragasztak a csajok. Jobban, mint a DJ-re. Vagy legalábbis egy szinten voltak. Főleg, amikor italakció volt.

így van, Zoli Kamps, nem Gale Power. Egy jó régi zene volt ez is. És még mik jönnek? Efelett vissza van még egy óra. És igen, Szilvikém, Zambó Jimmy-t nem hagyom ki. Szilvi azt írja, ne fürdjél le! Bár nem vagyok pasi. Én meg nem vagyok Gyuri. Tengeren túli szakértőm is írt nekem. Jéger, Red Bull meg Begyszörp. Mocskosul itatja magát. És szefet a másnap. Az ember mindig tanul, mint a jó pap.

Aztán Fityó a tengeren túlról is írt nekem. Adja itt a jobbnál jobb tanácsokat. Ez jobb, mint az AI gyerekek, vagy mint a Wikipédia. Fityó azt írja, egy jó kis Irish Car Bomb. Na, ezt nem ajánlom kezdőknek. A rutin meg az évek, ugye Fityó? Aztán örömmel látom, hogy még itt van Reisinger Misink is. Hi Gabi, mi jön még ma? Kedves Pisikém, Bangor Margit néni, Zambó Jimmy, na meg Fekete Dáko. Ez lesz itt a Szuperen.

Juhász Isti viszont azt írja, ha nem is fekete, de már egy dákó van itt. Fekete dákesz. A magyarországi mémek. Kutkor volt egyébként egy ilyen videó. Bemutatták a régi magyarországi mémeket. Ott volt Fekete Dákó, Polgár Jenő,

Mekkora feeling volt, már kérem? Anó, hogyha valaki ilyen hülyeséget akart látni vagy hallani, nem volt más dolga, bekapcsolja a Mámonika Show-t, vagy a Joshi barátot,

és egy kis ösztönet. Amikor ezeket a zenéket pörgetem, mindig eszembe jut, hogy milyen feeling az, amikor öreg fejjel mondjuk betépsz egy diszkóba. A DJ nyomatja ezeket a fajta zenéket. Aztán azt se tudod, hogy tényleg hogy táncolj rájuk. Mondjuk azt mondják, hogy az alkohol feloldja a gátlásokat. Van valami ilyesmire vicces történet, tessék megírni ide a Viberre. Egyébként nekem volt egy ilyen történetem nem olyan rég, mégpedig áprilisban, amikor is Magyarországon jártam, és Nagy Zoli barátom meglátogatott oroszlányból. Lementünk Dombovára, betértünk egy diszkóba, ami megjegyzem kurva szar volt. A pia mondjuk az nem volt rossz. Lényeg az, hogy alig értettük egymás szavát, viszont betéptünk a tánctérre. Aztán a fiatalság igencsak lebőgött. A két öreg vérróka, én meg Zoli, nyomtuk ott a régi klasszikus dance-et a színpadon. A fiatal nyíkhajok meg csak így rázták, egyet jobbra, egyet balra. Erre mondják azt, hogy a vénkecske is megnyalja a sót.

Kedves drága baglyók, ez már az egyik kedvencem. Ez is egy olyan régmúlt, klasszikus Anima és az Out of My Body. Ladász Szabi barátom is írt nekem, ez az is basztál szólni, hogy itthon voltál. Kedves Szabikám, az a helyzet, hogy nagyon kevés volt az idő, viszont 2027 nyarán szerintem nem úszod meg. Megisszük azt a bizonyos bagoly pertút. Megmutatjuk a Csimontonya környékén, hogy hogy kell bulizni. Csimontonyától mondjuk már nincs messze Dunaui város. Meglátogatjuk az akkori Havannát. Kedves Szabikám, 27 nyarán mindenképpen keresni foglak.

örömmel látom, hogy a szemfüles pék már reagált is az üzire. Lehet, hogy én vén vagyok, meg kecske is, de a só helyett inkább a puncit nyalom. Istikém a rutin meg az évek. Annó rám is azt mondták, hogy olyan vagyok, mint Lassie. Vagy legalábbis jobban nyalok.

figyúzatok, baglyok, aki esetleg fülesen hallgatja a műsort, annak arra kérnék, hogy basszuk fel a hangerőt. Higgyétek el, megéri. Ezek a basszusok. Igazi hideg rázós ez. 90-es évekbeli klasszikus. Legalábbis a hangzás. House dance, na meg a trance keveréke. Zoli azt írja, már csutakom van. Nem csalódtam benned, Zolikám. És amint láttam itt a Vibert, drága frityóiknál is a hangulat a tetőfokon, kaptam egy szösztenetet, egy jó kis videót, amint frityóik dancelnek. Megmondom őszintén, öröm nézni. Hiába, a vér az vér. Akármilyen messze is van Magyarországtól, a magyarországi virtus megmarad.

és örömmel látom, hogy Gyencsikének is előjönnek az emlékek, mégpedig a Whisky Red Bullról, a budapesti szórakozó helyekről, a Tiszti Klubról, a Sea Clubról, Haligali Fortuna Symbol, Morrison Liget, Mori 2. Hey, Gyencsikém, amint látom, azért a rutin meg az évek nálad is befigyelnek. És akkor egy igazi klasszikus ismét, egy jó kis Dahul, Cassiannal, meg a Jotóval, a Love Parade. Ez így szól 2026-ban.

0: What? Yeah, we about to pull up. What? Yeah, we pulling up. What? Yeah, we about to pull up. Yeah, we about to pull up.
1: Örömmel látom, hogy még Nagy Zoli barátom is jelen, aki azt írja, happy boy lesz more. Érzem, hogy nem lesz egy kellemes napom. Az a bizonyos másnaposság ügye. Hely Zolikám, hányszor volt ilyen nálam is. Főleg, amikor elkezdtük pénteken, péntek este, aztán vasárnap délutánig tartó. Jött az anyucinak a gyógyító húsi levese. Igazán más taposság ellen. Ez olyan volt egyébként, amikor a pénteki napi gyönyörűen átment a szombatba. Az egy ilyen 24-48-as volt. Aztán már akkor mentünk a 72-be, ugye? Akkor azért eljöjjött a hétvégi fáradtság.

kérem szépen, ezek az igazi klasszikus hangzások. 90-es évek vége, modernkori köntösben. Emlékszem, amikor ezeket először meghallottam, szerelem első hallásra. Gondolok ez alatt, amikor a Nine Clue-ről szerő jött. A Push the Feeling gonnal. Nálam ott kezdődött az igazi house hangzás. The real classic.

És ezek meg az igazi vérbeli vagolyűzik. Csopi is írja, nagyon penge ez a mai felhozatal is, Gabi. Kedves Csopikám, köszönöm. Tudod, jól péntekről péntekre mindig igyekszem. Általában egy hetem van, hogy összeválogassam a trekkeket. Viszont tudod, jól vannak olyanok, amikor jönnek a mókolások. Azok csak úgy randomba. Figyó is írt nekem. Ha már ilyen jó a buli, akkor egi mindenkinek. És előkerült a hanger is, a feles pohár is. Kedves Vityó, ilyen nekem is van ám. Aztán köszönteném Tennessee-t is, hisz itt van velünk Mirko. Csak úgy, mint minden pénteken. Hello, ez az locsold neki. Üdv Tennessee-ből. Szia Mirko, örülök, hogy itt vagy ma is. Gedeon néni barátom is visszatért a cipőmosásból. És úgy látszik, hogy esti főzőcske lesz. Sertés grillkolbász feldarabolva. Hey, Szilvikém! Csak úgy csurogni fog a zsír a szánk széléről. A végeredményt természetesen megosztani az éjszakai baglyokkal. Várom a képeket. Nyitom az ablakot, küldjél szagmintát. Fityó azt írja, akinek ilyen nincs, a szégyelje magát. Így van, kedves Fityóm. Főleg az, aki külföldre terelődött. Nem, persze, aki szereti a pálinkát.

Oh my god, milyen szépen szól, amikor rácsavarom a basszust. Sony Fodera, Think About Us. Bobby Bascomb. Another real classic. Just here in the Super DJ Radio.

Gedden Mary pedig annyit ír, hogy küldöm a szagmintát. Ma láttam egyébként egy ilyen kis összeretet a Facebookon. Ilyen fingó vödör. Csávokán belefingott, aztán odaküdte a másiknak. Olyan, mint a pukis tuki. Be kell szerezzek egyet én is. Komolyan mondom, szakadtam. Érted, pukis tuki.

Aztán drága Fityó is küldött nekem pár szösztenetet a Viberre. Tukis Tukiról volt szó. Elküldte nekem a vállán egy hatalmas karabét. Hát van, aki így adja elő.

És ahogy Dajz Zoli írja, magyarok, magyarok az igazi adóászok. Ott én harcba nem szállok. Lehet ilyen, lehet olyan. Isten áldása van ottan. Hajrá, magyarok! Kedves Zolikám, ez az összes elvándorolt magyarnak szóljon akkor. Aki annyira kényszerült, hogy elhagyja a szeretett hazánkat.

És ahogy Fritjó írja, a magyarok a királyok, ez nem is kérdés. Így van, kedves Fritjóm. Na meg az igazi magyar kincs. A magyar pálinka.

Angolosan pedig csak a következő. Fucking good, the zene apa. Thank you, Fritjo. Just a good music here in the Super DJ Radio. With a night house.

És ahogy Fityó írja, az unikumtól egészen a házi kolbászig. Na igen, emlékidézése javából.

ez pedig már egy másik kedvenc, West End, Take Your Place, The Side Piece. Visszatérve a Nagy Zoli barátom is írja. A kolbász az igazi magyar füstölt házi, vekni kenyérrel, a gulyása pöri meg a lángos, na meg persze a halászlé, a halásznak a leve. A bajaiak egyébként mindig ilyen kényesek erre, amikor azt mondjuk, hogy halászlé. Valaki azt mondja, hogy hallé. A halásznak a leve az, amikor a halász elkezd húgyozni. Ezt egy bajai mondta nekem. A bajai halfőzőn. Szerencsére párszor volt alkalmam ott lenni. Megkóstolni az igazi magyar hungarikumokat. Gondolok ez alatt itt az 50 plusz fokosra.

0: És igen, ahogy az elejében is mondják, Close Your Eyes. Nagy Zoli is írja a pálinka, csak is a magyaroké, mindegy, hol főzi. A lényeg az, hogy gyümiből van, csak a kerítés szaggassa. Kedves Zolikám, erre jut eszembe. Korom egyébben volt egy bányász barátom, aki mindig azt mondta, gyerek Gabikám, meginvitálok egy kerítés szaggatóra. Először azt sem tudtam, hogy miről beszél, utána már rájöttem. Amikor hazafele úgy mész, hogy a kerítésbe kapaszkodsz. How deep are your trains? How deep are your trains? How deep are your trains? How deep are your trains? How deep are your dreams? How deep are your trains? Az én de how deep is your love? How deep are your dreams? Csak ez az álmokról szól, nem a szerelemről.
1: How deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

És örömmel látom, hogy a Viberen, hogy Frittyóéknál minden megvan. Az összes hangerikum. Egy igazi puli. A jó magyar kolbász, hiszen a magyar nem tud meglenni kolbász nélkül. Na meg persze, ha a saját Malibu házi szörp. Oh my god. This is the life, this is the real life, Frittyó. In the Ushanka. Well done. I'm really fucking proud of you.

Kedves Fityokám, Bloody Marynek néztem amúgy, de jó lesz az Mána Szörpnek is. Főleg, hogyha erjesztve van. És olyan 20 pár fokos. Gumibogyó Szörp. Így hívjuk Svóciába.

Örömmel látom, Fityó is azt írja, én hirdetem az igét. Kedves Fityó, hidd el nekem, én is próbálom itt hirdetni. A skóciai magyaroknak. Csak némelyik igazán fafej. Na mindegy, erre azt szokták mondani, hogy a remény hal meg utoljára. Ha meg a szomszéd nője mindig érettebb, vagy mindig szőrösebb.

Sörontonyai Fene gyerek viszont annyit ír, a 20 pár fokosat csak női italnak nevezzük. Milyen igazad van, Szavikám? Jó van, na figyelj, bemelegítőnek jó az. Utána jön az igazi kerítés szaggató, az 50 plusztos. Olyan, mint a jó MILF. 50 plusztosan az igazi. Olyan, mint a jó MILF. 50 plusztosan az igazi.

Kadász, amíg annyit ér az én kolbászomat meg a nők. Szabikám, nem mindegy, hogy füstőt, vagy száraz, vagy paraszt.

Fityó is írja, persze csak füstöltem vagy sütve, vagy folyjon a zsírja ügye. És Emcsi is írt nekem, na akkor Emcsike előnybe, ha ilyen menő az 50 pluszos. Drága Emcsike, azt mondják, hogy 50 plusznál már azért befigyel minden. A rutin, az évek, meg a tapasztalat.

Aztán úgy látszik, hogy egy-két éjszakai punci kiesett. Eddig olyan stabilak voltunk, mint a magyar forint. Ránéztem a számadatokra. Úgy látszik, hogy a többi éjszakai pakoly nem törtötte fel a duracelt. Kidőltek. Hiába kérem, aki punci, az punci. A kemény magasznak még itt van. És figyelj, jön a következő mókolás.

Fityó írja, 50-nél kezdődik az igazi élet, rock and roll. Kedves Fityó, egyet értek. És a lényeg az, hogy a nyugdíjat az ember ne a kék pirulára költse, hanem inkább az 50 fokosra. Adás Szabi is írja, van ilyen is, meg olyan is, mikor, milyenre van szükség? A szükség törvényből tudja, Szabikám. A rutin meg az évek azért ott is befigyel. Gedeon néni is küldött nekem egy képet. Mégpedig az, hogy a grill sertés grill korbász, a szarvasi, most már szépen megpirítva, hamarosan evés lesz.

92, és a Zines on Me, amikor az összeszem ott van rajtam. Kedves hölgyeim, gondoljatok bele, amikor az összes férfi szám ott van rajtatok. Kencsés írja, majdnem olyan Café del Máros, csak éppen nem 52, hanem 54. Az Energy 54. Az olyan, mint az 54 fokos. A jó anyag.

az alkoholos cerka. Köszönöm a Pestát is. Mindig van érzéke a műsor végére megérkezni. Hello Pesta! Aztán Pesta küldött nekem képet, aki el volt kirándulni. Még pedig nem másod, mint a Tisza-tónál, az a tó helyén. Ugyanis egy nagy száraz pusztaság van csak ott.

Pesta azt kérdezi, milyen végére? Kedves Pesta, pár perc aztán én búcsúzom. Lejárt a 2 óra mandátum. Viszont ahogy Encs írja, jó kép sem, mint soha. Pesta, remélem nem a konkurenciától jöttél.

aztán Frittyó is küldött nekem egy újabb képet. Japanese Whiskey, a Japanese Harmony, Hibiki. Hát basszus, még ilyet se láttam. Japó Whiskey.

Drága Encsi pedig annyit ír, na jó, befogom. Azt hiszem ütött a kupu, mint nálad szokott, Gabcsika. Ugyanis Encsi azt írta, az energia a tetőfokon, azt tuti.

Laca azt írja, az élőn vagyunk. A tűztől jöttem, nem pedig a konkurenciától.

És hogy Jop írja, Japó viszki, ettől még a szem is beferdül. Ez kurva jó volt. Fütyom azt írja egyébként, az egyik legfinomabb viszki. És Fütyó is írja, hát persze, hogy a fét lesz. Fütyó írja, hát értem a japánokra. Save the moonshine. Jó kis japán puncik. Nekem valahogy egyből ez jut eszembe.

Aztán Encsi is írja, azt hiszem ez a Mimóza koktél alap, Tomos és Sunyi, hiszen itatja magát, majd kiüt, csak úgy, mint Mike Tyson fénykorába. So when it's black, ilyen a Mimóza koktél. Take an original tack, keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep. Kedves uraim, Mimóza koktél. Igazi nedves, kedves. Csak úgy, mint a vadászkutyának az orra. Az is mindig nedves.

Szabi azt kérdez, egy kis túlóra? Hát már hogyan retek bele, Szabikám? Nem volna szívem itt hagyni titeket. Legalábbis most.

aztán szerelem ismét a Viberen. Ebben nagyszerű dallamok után itt van Jobbi üzenete. Nagyon beindultak a muzsikák, mint a rajszakkör. Hát, kedves Jobbi, imádtam mindig is a rajszakkört. Szívesen lettem volna az amerikai diákok helyébe, amikor rajzórán aktot kellett volna rajzolni. Aztán jött a mesztelen néni, aki beül középre. Beindul a diákoknak az alkotó eleme.

És ha már túl óra, hogy ne hazudtoljam meg önmagamat, akkor pár trance nóta, így a végére, csak hogy mint Dash Berlin, és a Man on the Run.

kedves, hogy Ladász Szabi barátom írja. Nagyon helyes, hogy a vadászkotya urra mindig nedves, de nem mindig kedves. Csak úgy, mint a punci. Aztán Fityó is írja, még csak délután 6. Írja, húha, elgurult, ezt már csipázom. Egyre jobb a muzsika. El ne menjél még. Egy pár percig még maradunk. Most jön még a Java. The Real Trends. Just for the overtime.

És örömmel látom, hogy Nagy Zoli barátom is írt nekem. Mégpedig az, hogy imádlak, ahogy próbálod az emberek szar napját szebbé tenni. És köszönet az összes DJ-nek. Nagy Zoli azt írja, we all love you. Ugyanis azt írja, mert ha ti nem lennétek. Hát Zolikám, köszönöm szépen az elismerő szavakat. MGK-m is írt, aki a Mimozza koktéltől egy kicsit fáziskésésben van. Azt kérdezi, fét lesz, nem lesz? Vagy túlóra esetleg gafcsik a höm? Lehetne egy picikét még zöröksz nekünk? Drága MGK-m. Az inszónia az már pörgött. Viszont lesznek azért még itt egy-két ilyen kis aranyos darabok. Mint például majd egy jó kis Cosmic Gate. Vagy Kate Tracy-től a Liquid Sky. Na vagy egy Fragma, ha Tokami. Na meg ehhez hasonlók.

kedves kacok, amíg Fire megy itt a háttérben, Öncsik azt írja, na akkor kinél ütött be a kub. Öncsik azt írja, nem én vagyok fázis késésben, hanem te, hiszen már több mint neked órája írtam ezt. Jó van, Öncsik, lassú az internet Skóciába.

Hits and Fritja új zenete is. Nekem nagyon jó hallgatni ezt a rádiót, hiszen jó a zene, na meg az MC-k is. Magyar hang, jó zene, hát mi kell ennél több? Hát kedves Fritjo, töménytelen alkohol, töménytelen zene, na meg a nedves punci.

És tudjátok, az a legszebb ebbe az egész dologba, hogy a magyar emberbe mindig is megmarad a realitás. Hiszen Fityó is azt írja. Szerintem az utolsó az kérdéses, ma főleg ennyi pia után. Kedves Fityó, kinek a pap, kinek a papné? A nedves, kedves. Na meg a Cosmic Gate és a Firewire. Fire. Wire. Fire.

És amint látom, Frittyón áll a hangulat a tetőfokon. Laza kis 1250 watt. Azt írja, még baj is lehet. Hát kedves Frittyó, a szomszédok azok szeretni fognak. Szerintem két városrésztel arrébb is majd hallani fogják. Ha az 1250 watt beüzemelődik.

És kérem szépen, megszólalt a jó magyar vendéglátó. Fityó azt írja, a szomszédok mindig is szeretnek. Szerintem már hallanak, úgyhogy jönnek hamarosan. Csak piát hozzanak, mert a pálinkábra fáj a foguk, de abból nem esznek. Erre szokták azt mondani, lófasz a seggükbe. A pálinka az csak a magyar bendőbe való.

És örömmel látom, hogy az én drága pék barátom is felébredt. Azaz gondolom, most már meggyúrta a tésztát. Elkészült a cipó meg a kenyér. Hiszen azt írja, belőlem jó nő lenne, mert egyfolytában nedves vagyok. Jobb írja, Gabi, milyennek a számnak a címe? Nagyon régóta keresem. Melyikre gondolsz, kedves Jobbi? Scooter számra? Bocsi, egy kicsit fázis késésben vagyok.

Aztán viszont drága Encsinek az üzenete. Meddig gurul még Gabcsika? Mert már oda benn nagyon hiányolnak, és ezeket a remek zenéket nem szívesen hagyom itt. Tehát megint kicsit csokit vagy csalunk. És egész véletlenül fülbe marad a füles. Hát kedves Encsi, most az a szitu van, amikor a bűvész előhozza a kalapból a nyuszit, előkerülnek azok a bizonyos titkos aduászok. Ilyenkor árad a hülyeség amúgy. Elkezdődik az igazi mókolás. Tiesto in Search of Sunrise. Delirium Sarah McLachlan. Really? Omega Silence.

látom, hogy Fityónak az üzenetét is. How much is the fish? Hát kedves Fityó, hogy Skóciába kibaszott drága. Itt vagyunk a tenger mellett, basszus, aztán annyit fizetek, mint otthon a magyarok. Aztán szarásig. Lehet kérni, megyek egy petszabotot, aztán a DJ-zés helyett inkább átváltani halászatba. Fityó azt írja, baze, remélem a rádió robot utánad is jól produkál. Fityó azt írja, baze, te már most egy parti animál vagy. Oh dear Fritjo, I love you so much. My dear, ahogy az angol mondja, ilyen üziket. Fritjo azt írja, ha fasz megyek dolgozni, hónap nincs kedvem ezek után. Ne hagyd abba, mert meghalok. Már előre rettegek, mikor mondod, hogy jó éjszakát. Szerintem még egy 20 percet akkor nyomjunk. Hajnal egyig, de igen a 3 óra. Addig előkeresek valami Fekete Pákot, vagy Balázs Palit. Aztán bemixeljük.

Garai Tibi barátomnak pedig azt mondom, hogy have a good night! Milyen tisztelt barátom, szíves engedélyeddel most már kellőképpen fáradtan és most már illuminált állapotba engedélyt kérek lelépni. Nagyon elfáradtunk ma. Jó adit, barátom! Jó éjszakát és szép álmokat mindenkinek! Kedves Tibikém, köszönjük, hogy itt voltatok! Hatalmas ölelés a családnak!

Kedves Éli Bagyok, egy igazi kis csemege. Anó az egyik kedvencem volt. Átnyárgalunk egy kicsit a magyar vizekre. Mostani formáció szerint apa és lánya együtt nyomja itt az éjszakát. Ő pedig nem más, mint Karczynski. Na meg a Gates of Mind.

igen, Szabikám, lesz itt mulatási. Hamarosan jön a kiskrofó. Csevegének pedig Notár Méri remixben lesz az egész. Vagy egy kis Bittó duót is benyomunk. Sterbixi után egyébként gondolkodok egy kis diszkográfin. One Summer in the Flirt. Egy kedves Szavikám, mivel te Simon Tornyai vagy, remélem, hogy annó látogattad ugye a két Axto Ennó helyet, az igazi szentélyt. Gondolok itt a Palace-ra, na meg a Flirtre. Siófok, víztorony. Oh my god. Én annó a Renegátba csörömpöltem egyszer-egyszer.

Aztán Nagy Zoli barátom is írt nekem. Köszönöm neked ezt a szép estét, barátom, de én végig maradok, még a hajnal ötig is. The real night owl. I'm proud of you, kedves Zolikám. Fucking proud of you.

És akkor az a bizonyos méltán híres Get Down. Get down, get down. Tessék, érdekelni, kérem szépen a Get Down-ot.

Oh my god, milyen üzenetek! Fityó azt írja, oh boy, what the night again! Renegédve én is jártam 96-98 körül. Get down, oh my fuck! Na, erre ment a buli! Ezért nem az Gyuri bácsi! Le hazám!

0: I can't get no.
1: És ahogy kedvesen csírja. Csak azt sajnálom, hogy szegény Toldi Miki lemaradt. Lehet elveszítette a petrencési rudat, ami ugyebár Buda felé mutat. Szegény biztosan tekergette azt a bizonyos busznak a kormányi kerekét. Hát encsikém, a műsor majd elküldöm neki. Amúgy baszhatja, bánhatja. Aki meg itt volt, az meg élvezi.

Na hát, kedves baglyok, eljött a pillanat, amikor elfogyott a sör, a zsírsai még beig, hát éppen csak valami fityeg az alján. Úgyhogy én szeretnék tőletek elbúcsúzni, ahogy ígértem. Teljesítettük a 3 órát. A kemény ma kibírta velem. Aki punci, az meg elment aludni. Vagy csak túl szégyenlős volt irkálni. Vagy csak nem csipik a pofámat. Na mindegy, szarok rá. Aki itt volt, annak hatalmas pacsi érte. Az elmúlt 3 órában szerint nyomogam Kőszegig, amit hallottátok. És igen, a végére egy elgurult, ahogy ez szokott lenni. Általában így a túlóránál. Csúdi jó szuper hétvégét kívánok mindenkinek! Legyetek jók, maradjatok szobatiszták! Sziasztok!

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Ding ding ding ha ha ha.